Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 18-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsoda-Bajzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

zene a lélek szava. A zene mindenkinek a közös nyelve, annak is, aki sosem tanulta. A zene az a beszéd, amely minden színlelés nélkül vetíti ki az ember és a nép tipikus tulajdonságait.

Hadzsi Kosztova Gabriella, alapítója és művészeti vezetője a Málko Teátrónak, ahol rendez és játszik. A Magyar Köztársaság aranyérdemkereszt kitüntetettje és Pro Cultura Minoritatum Hungária díjazott.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 17-e péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muzsikáló Magyarország programnak köszönhetően ebben az évben is országszerte mintegy 140 helyszínen, éttermekben, kávéházak, bárok teraszain csendült fel a muzsikaszó, hogy felelevenítsék a kort, amikor a kávéházi cigány muzsika a mindennapok része volt. Budapesten és Békésen kérdeztük a zenészeket arról, hogyan tartozik össze a magyar vendéglátás a cigányzenével. Tartsanak velünk!

0: Már gyerekkoromban is nagyon vonzott a zene.
1: Mondja idősebb Lakatos Vilmos, prímás előadó művész.
0: És apukám autodidakta módon hegedült, és ugyan magyar nóta már akkor érezhetően megfogott, főleg a hegedű. Onnantól kezdve már nem volt megállás, mielőbb Várpalotára költöztünk, zeneiskola természetesen. Onnan felvételt értem a Rajkó zenekarba. 10,5 éves voltam, amikor bekerültem. 2 hetente mehettem haza körülbelül egy napra. Szombatdélben hazaírtam, vasárnap már indulás vissza, ugye a kollégium, hétfő reggel suli, zeneiskola. Nem igazán volt foci, játszótér, nyári szünet se nagyon, mert vége lett a sulinak június körül, akkor az iskolai időszakot, ami délelőtt volt bent a Rajkó zenekarban, az felváltotta a próba időszak, és egész nap a zene és a zene.

0: Lakatos Vilmos és zenekara szolgáltatja nálunk az élő zenét.
1: Mondja Szőlősi Ildikó.
0: Mikor mi átvettük ezt az éttermet, gondolkodtunk azon, hogy milyen zenei szolgáltatást nyújtsunk, és ugye itt nálunk nagyon sok a turista. És a turista mire kíváncsi? A hagyományokra kíváncsi, és sikerült megtalálnunk a Vilmost, aki ugye egy nagyon jó zenész. Szeretjük Vilmost, hogy itt van, és a zenekara is, és nagyon szeretik a vendégek. A külföldi is azt keresi, hogy mi a magyar ételek, mik a magyar hagyományok, és a cigányzenekar hozzátartozik a magyar hagyományokhoz.
2: Ahogy itt megláttam, nincs nyugtom azóta. Elkerül az álom. Hát szomorú.
0: Nekem a szüleim is vendéglátósok voltak, és régen apukámnál mindig volt cigányzenekar. És ez utána valahogy eltűnt. És én úgy gondolom, hogy ennek most van itt az ideje, hogy ezt visszahozzuk. Szerintem igény van rá, mert rengeteg a turista. Tehát mindenképpen pluszt, sőt, nem kis pluszt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy pluszt ad.
2: Hogy szeret, vagy nem szeret. Szeret, vagy nem szeret.
3: Úgy látom meg, ahogy észreveszem az emberekem, elég sokfele járok, hogy nem igaz, hogy nem szeretik ezt a zenét.
1: Mondja Lakatos Zoltán, zenész.
3: Nem igaz, mindenki szereti. Mindenki ismer egy csárdást, vagy egy nótát, és elkezdünk muzsikálni, megpesdül a vérük.
4: Márciustól kezdtünk, csidővel jött ez a muzsikáló Magyarország.
1: Mondja idősebb Lakatos Vilmos, prímás előadó művész.
4: Csak a természetesen ide hoztunk, így csináljuk. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt annó. Így megint egy esélyt kap arra a műfaj, hogy hát ha megmarad ez a műfaj. Az az igazság, hogy ami ebbe az egészbe engem nagyon elszomorít. Miért kell könyörögni a magyar embernek, hogy a saját zenéjét szeresse? A magyar nótát, a magyar operettet, a magyar műdalt, a magyar népdalt, ami talán a világon a legszebb.
5: A magyar cigányzene a legeslegnehezebb zene a világon.
1: Mondja ifjabb Lakatos Vilmos, jazzgitáros.
5: Az a számtalan nóta, csárdás, félesztamos, dűvös csárdások, különböző hangnemekben ráadásul.
6: Rengeteg harmónia,
5: így van, rengeteget lehet tanulni, hogyha már az ember csak hallgatja igazából magát a műfajt, meg tudja ihletni. Többek között azért is, mert egyrészt nem ezek a szokványos akkordok vannak, hanem egyszerűbb akkordokkal dolgoznak, viszont a felépítésük, illetve a harmonizálásuk hihetetlen, hogy mit tudnak kihozni így a magából a műfajt. Thank you.

0: Én ugye más műfajt, illetve más hangszert is választottam, ugye a gitár az én szerelmem, azon belül pedig ugye a manus műfajnak vagyok a nagy kedvelője.
1: De azért mégis biztos van olyan dolog, amit tőle tanultál.
0: Igen, hát eleinte ugye, amikor elkezdtem gitározni, akkor ő volt az, aki megmutatta nekem az alapokat, mivel magyar cigányzenész, így minden műfajban zseniálisan helyt tudnak állni, ugye a magyar cigányzenészek, ő is ugyanúgy. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan hasznos dolgot mutatott, tanított nekem, ami csak lehet, úgy, hogy ugye primás, és semmi köze nincs a gitárhoz.

0: hozzáállásban, szemléletben mit lehetett tőle megtanulni, mit láttál tőle?
1: Rengeteg munkát, rengeteg kitartást, rengeteg zenei szeretetet, és egyben alázatot. Az embernek ugye a zenei játéka mindig a lelkét tükrözi. De nekem mindig édesapám lesz számomra a legjobb. Nem csak azért, mert ugye őt hallgattam gyerekkoromtól kezdve, és nem az elfogultság beszél belőlem, de többszörösen bebizonyította már azt tényleg, hogy a képzettsége, a tanulása, illetve az ő lelki világa, ahogyan eljátszik, vagy hogy elkezd egy nótát, vagy egy csárdást, ahogy vezéli a zenekart, az mennyire megragadja, magával ragadja az embert. Művészi szintre tudja emelni ezt a stílust, és nagyon-nagyon-nagyon sok érzelmet, és nagyon-nagyon sok tudást, rengeteg tapasztalatot tud átadni, akár a laikusok, akár a zeneértők számára is.

0: Természetesen a klasszikus zene az mindenek előtt, 17 évig tanultam klasszikus zenét.
1: Mondja idősebb Lakatos Vilmos, prímás előadó művész.
0: Olyan szerencsés embernek mondhatom magam, hogy Rigó Bufó Sándor készített föl kategória vizsgára. Idővel én lettem a Rajkó zenekar vezető prímása, de ezt megelőzte egy 11 év tanulmányi idő. Zeneművészeti szakiskola lett a Rajkó zenekarból, azt persze elvégeztem. Ez idő alatt nem igazán van olyan országa a világon, ahol nem igazán jártam. Utána különböző üzletek, és a Mátyás Pince, ahol 11 évet játszottam. Lakatos Sándor, idősebb Járóka Sándor, Toki Horváth Gyula, meg ilyen emberek játszottak abban a csodálatos üzletben, és sajnos ez bezárt. Bekerülni egy Mátyás Pincébe, vagy itt erre a helyre, ahol vagyunk, itt is olyan zenekarok játszottak, mint szintén az öreg Járóka Sándor, aki a csúcsa volt ennek a műfajnak. Először is egy kihívás. Aki nem igényes muzsikus, és bekerül egy ilyen közegbe, annak az embernek olyan szenvedés egy ilyen vendégkörnek játszani, mint amekkora élmény nekem. Még a gyerekkoromban, ezelőtt tudom én 45-50 évvel, ugye a magyar nóta, operett és a gyönyörű műdalok, de most már azóta jöttek a filmzenék, itt kell Frank Sinatra, itt kell egy-két Barbara Streisand szám, kell mindent tudni, hogy az a vendég úgy menjen el, hogy nem csak az étellel lakik jól, de a zenei élménnyel is. A 2012-ben megkaptam a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatát, 2024 márciusában kaptam egy aranykeresztet a Magyar Operett népszerűsítéséért, és idővel kaptam egy Dankó Pista életműdíjat, ami viszont tényleg nagyon jól esett, mert azért mégiscsak a szakma. Mindig azt mondtam a fiamnak, hogy a jó Istentől csak annyit kérek, hogy a felét sikerüljön neki ezt a sok sikert és örömet, boldogságot megélnie.

0: Django Reinhardt műfaját játszod, ott előnyt jelent az, hogy te egy cigányzenész családból érkeztél?
1: Hatalmas előnyt jelent, ezt hozzá kell tennem.
2: Mondja ifjabb Lakatos Vilmos jazzgitáros.
1: Django Reinhardt is maga ugye roma, ugye belga szintú cigány származású volt. Ezt a műfajt leginkább azért is szeretem, mert hasonlít a cigányzenére. Ugye improvizatív, ezért lett jazz. De mindezek mellett ugye a harmonizálások nagyon-nagyon hasonlítanak, és hozzáteszem, hogy romák vagyunk, cigányok vagyunk, ugye közösek a gyökereink, mindenkinek van ugye lelke, szíve, és hogyha hallja, hogy valahol cigányzene van, ugye roma ember létére, ott azonnal megindítja az embert, és azonnal érezni lehet, hogy ennek van íze,

0: Mindenekelőtt ugye a prímás az, aki a vendéggel foglalkozik.
1: Mondja idősebb Lakatos Vilmos prímás előadó művész.
0: A vendéget mindig úgy kell megközelíteni, hogy véletlen se legyek zavaró. Kedveskedek a vendégnek a művészetemmel, és úgy fog elmenni az a vendég, hogy egy élményt viszel. Csak úgy lehet, hogyha az ember szereti, mert tényleg ez, hogyha nem szereti az ember, akkor inkább el se kezdje.

én mindent megteszek azért, hogy ezt a gyönyörű zenét lehagyjuk elveszni, és higgyék el, hogyha Magyarországra bármilyen külföldi ember jön, a magyar étel és a magyar cigányzenét fogja megkeresni. Mert a magyar nótát csak mi tudjuk ugye játszani, hogy megmelegszik a szív.

0: Ugye nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy ez egy összeszokott banda.
1: 2020-ban kezdtünk el zenélni, először csak hárman, és akkor minden évben bővültek kicsikét.
2: Mondja a Balog Attila prímás.
1: Jött a cimbalmos, ez évben jött terchegedű segédprímás, úgyhogy így kibővültünk 2025-re.
0: Mióta vannak a pályán?
3: Hát én mondhatom, hogy gyerekkorom óta vagyok, mert ugyanis mi is zenész dinasztiából származom.
2: Mondja Varga Tivadar, nagybőgős.
3: Apám, a rokonaim mind muzsikusok.
0: És többségében nagybőgősök voltak?
3: Hát vannak nagybőgősök is, de viszont vannak zongoristák, gitárosok. Lényegében én 17 éves korom óta vagyok, így zenekarban játszogatok.
4: Én gyerekkorom óta zenekarban vagyok.
2: Mondja Lólé Mihály.
4: Úgyhogy még mielőtt étterembe kerültem, azelőtt már nekünk volt egy kis családi zenekar. 1975 óta itt volt.
0: Azóta? Muzsikál 1975 igen. Óta.
4: Tehát itten,
0: Békésben.
4: A családom is ide költözött.
0: Lehet azt mondani, hogy mindig is nagy múltja volt itt a cigány zenének Békésben?
5: Igyekeztünk persze, vendéglátó, Áfésznél.
2: Mondja Sztojka László.
5: Külföldön is játszottunk, úgyhogy sok vele jártunk az évek folyamán.
6: Az elmúlt 30-40 évben itt nagyon sok helyen volt zene ebben a városban is.
2: Mondja Farkas Béla.
6: Sőt, ha úgy nézzük, ha Szegedtől Debrecenbe jutunk, nem volt olyan község vagy falu, ahol ne lett volna cigányzenekar. Az én családom is, bátyáim, édesapám, nagyapám komoly zenész emberek voltak, és hát velük is sok tapasztalatom van. Most szinte nem ismerünk rá erre a világra, mert ezt a műfajt valahogy teljesen vagy elfelejtették, vagy el szeretnék felejteni, és hálásak vagyunk ennek a programnak egyébként a
0: Muzsikáló
6: Magyarországnak. Yeah. Hogy újjáéleszti ezt a műfajt, és lehetőséget biztosít, hogy éttermekben újra szóljon a cigányzene.

0: 2008-ban egy büfékocsival kezdtem itt Békésen az egész vendéglátó karrieremet.
1: Mondja Ásós Géza.
0: Egy kísértetiesen hasonlóan, mint az Üvegtigrisben Lalinak a büfékocsia, csak nálunk többen voltak, meg jobban pörgött a biznisz. Egy éjjel-nappali hamburgeres büfé volt, a büféből lett egy élelmiszerbolt, az élelmiszerboltból lett egy pub, ami nem működött, mert cigány volt a tulajdonos, a magyar vendég nem jött, mert akkor az, ha cigány a tulajdonos, a cigánykocsma. A cigány tulajdonos meghozott olyan szankciókat, hogy cigányok se jártak, mert hogy szigor volt, mert nem lehetett bent cigizni, nem lehetett úgy viselkedni, ahogy azt én azt nem szerettem volna. Ennek köszönhetően vendégem se volt, és az lett a kis vendéglő. 14 év elteltével mondhatom azt, hogy most úgy vagyunk, hogy Békés város legnagyobb vendéglátó komplexuma a miénk, már az üzemeltetése. Egy étterem és egy pizzéria karöltve, ahol próbáljuk a cigányos ételeinket a street foodba is belevinni.
2: Ha meg kellene fogalmaznod azt, hogy mi Ásós Gézának a védjegye, akkor mit mondanál?
0: Cigány mentalitás a szó jó értelmében. De én úgy gondolom, hogy a cigány mentalitásnak van egy nagyon jó oldala. Van egy olyan oldala, amikor az ember szeretetből csinál dolgot, feltétel nélküli szeretettel csinál dolgot, és úgy végzi a munkáját, hogy nem mindig az anyagi hasznot nézi benne, illetve a betyárbecsület, amikor benne van. Tehát ez Ásós Géza.

0: Itt vagyunk az új helyeden, az új konyhádban, ahol most mit fogsz nekünk főzni?
1: Igazából, ha azt mondom, hogy cigánypecsenye, akkor nem mondok igazat. Ha azt mondom, hogy lecsó szelet, annál viszont egy kicsit tovább van gondolva.
2: Mondja Ásós Géza.
1: Az a lényege, hogy ugyanúgy, mint ahogy szoktuk, egy kis füstölt szalonnát, ugye, mint mindenhez én szoktam tenni.
0: Ez az úgynevezett kenyérszalonna,
1: ez a kenyérszalonna, ez a disztónak a hát a szalonnája, ami áll mondjuk két hétig a sóba. A következő mozdulat pedig az, hogy akkor a karajnak a hátsó részét, ami a tarjás része, picit egy ilyen emberesebb szeletekre szeleteljük, és ami a lényege az, hogy ezt nem kloffolom, hanem azt szoktam csinálni, hogy nekem azért elég nagy a nyomatékom, én ezt így kézzel meg szoktam húzgálni. És akkor szépen hagyjuk, hogy piruljon a szalonna. Tényleg próbálunk mindig a hazai ízekből, meg a hazai alapanyagokból dolgozni, mert...
0: De mi itt a kedvenc étel?

hogy nagyon sokan ismernek. Nekem volt egy Facebook oldalam, amit töröltek, azon 32 ezer követőm volt. Hát némely színésznek nincs 32 ezer követője. Azon felül nem elég az, hogy van most X követőt, de minden nap meg kell dolgozni érte, minden áldott nap a menü. Tehát vannak olyan beszólások, olyan hozzászólások, hogy ó, hát Ásós Géza celeb meg. Nem celeb Ásós Géza. Ásós Gézának minden reggel.

egy ilyen rendezvényen mondjuk még hulla részegre is vissza magát, és pénzzel megy haza. Azt szelet. Cuccunk úgy állít, hogy én ilyenkor szoktam megadni neki az első fűszerpaprika hintést, mert azért ugye a fűszerpaprika a cigány ételbe az olyan, mint a hegedűszó cigányzene nélkül, hogy hozzak párhuzamot a kettő közt, ugye. Az az őszinte helyzet, hogy amióta van a muzsikáló Magyarország, azóta nálunk a cigányzene nem csak azóta van jelen, hanem előtte is, csak hát ugye nem tudtuk ilyen rendszerességgel, mert nem mindig tudtuk kitermelni az árát. Vannak hál' Istennek nagyon sok olyan jó érzésű, akár magyar ember, akár cigányember, akár román ember, mert hozzánk azért elég sok román is jár, illetve nyári időszakban nagyon sok turista is megfordul, hogy igen, élvezi azt, hogy nézd, már ott van 3 méterre tőlünk egy cigányember, és egy darab fával milyen szépen tud muzsikálni, mert ugye vannak olyan külföldiek, akik nem nagyon hallottak még ilyet. A cigány vendéglő, meg a cigányzene mennyire párosul egymáshoz, hogy szerintem egyik a másikát nem csak kiegészíti, hanem kimondottan jót tesz egymásnak.

0: Mi a tapasztalat azért, hogyha bejönnek ide az emberek, akkor mondjuk mennyire ismerik a csártásokat, a nótákat?
1: Az az öregebbek azért csak ismerik, meg dúdolják, meg kérnek, meg mit tudom én, de a középkorosztály is, igen, de már úgy a fiatalság kezdi ezt kihalni tulajdonképpen.
2: Mondja a Balog Attila prímás.
0: Mi mindent kell tudnia játszani egy cigányzenésznek?
3: Cigányzenek, hát sok mindent.
2: Mondja Sztojka Tibor, cimbalmos.
3: Tehát alapvető dolog a népdal. Azt a hallgató magyarok, a csárdások, a világslágerek, régi sanzonok, régi slágerek, operetteket. Tehát mindent, amit itt Magyarországra jellemző volt az 1800-as, 60-as években, ugye a kávéháza.
1: Hála Istennek mindent játszunk, de legfőképpen ezt szeretnénk tulajdonképpen, a magyar muzsikát, a magyar cigányzenét szeretnénk muzsikálni, de sajnos muszáj mindent megtanulnunk, muszáj mindent muzsikálni.
2: Mondja a Balog Attila prímás.
0: És mit várnak ettől a programtól?
4: Ez 4 hónap. Reméljük, ebben 4 hónap alatt megérinti a fiatalokat is, akik bennünket hallgatnak.
2: Mondja Varga Tivadar, nagybőgős.
4: Hogy legközelebb is eljönnek és meghallgatnak bennünket. Szoktak lenni rendezvények, az Ásos Géza által is elég sokat szól nekünk, hogyha olyan társaság van, akkor bejövünk és muzsikálunk.
3: De a zene szeretete az az embereket, meg a zenészeket összetartsa.
2: Mondja Sztojka Tibor, cimbalmos.
3: Még nem vagyunk betegek, addig muzsikálunk.
0: Mindenkinek ez pénz, az élete tulajdonképpen, nem?
3: Nem csak a pénz.
1: Nem ültünk föl ebbe születünk, ebbe.
3: Nem csak
1: az egész életünk erről szól tulajdonképpen.
2: Mondja a Balog Attila prímás.
1: A zene.

0: ez a szalonna, ez nem fog megsülni, hanem csak párologni fog.
1: Mondja Ásós Géza.
0: És egy friss kenyérrel, és szándékosan nincs mellé köret. Ebben az esetben maga a lecsó lesz az, amit köretként a hús mellé a vendég, vagy otthon, aki ezt megcsinálja, el tudja fogyasztani. Na most a tálalás, cigánykonyha ide, cigánykonyha oda, legalább három húst oda kell tenni egy vendégnek ahhoz, hogy érezze a törődést. Lehet az étel finom, ha kevés. Lehet az étel sok, ha nem finom.
2: Kap egy kis szaftot.
0: Egy kis vegyes, paradicsomos, fűszeres szaftot.
2: És akkor ezt gondolom kenyérrel.
0: Ez szigorúan friss házi kenyérrel, vagy bodaggal.

0: Nagyon sokszor megkérdezték már, főleg alkalmazottaim, akik egyben ugye a testvéreim is, hogy bátyus, mi lenne az a pénz, ami mondjuk otthon van, bezárva, és te nem kellnél fel dolgozni. És azt mondanád, hogy akkor innentől kezdve te most már nem dolgozol.
1: Mondja Ásós Géza.
0: Nem tudom megmondani, sőt, nincs az az összeg a fejemben, amiért azt mondanám, hogy na hát, ha ennyi lenne otthon, akkor nem kelnék fel. És az is hülyén hangzik, hogy a munka szeretete. Nagyon szeretem azt az életemben, hogy eljutottam arra a szintre, hogy most már nem kell mindent elvállalnom. Nem kell mindent megcsinálnom ahhoz, hogy életben maradjak. Nem tudom megmondani, hogy mi kellene ahhoz, hogy ne keljek fel. Én úgy gondolom, hogy az Isten, amit rám szab, meg amit rám mér, azt én maximálisan kihasználom. És ezért ne nézem meg senki, meg ne bántson senki, mert én úgy gondolom, hogy az az ember, akit az élet, meg az Isten helyzetbe hoz, és nem tud vele élni, az az ő hibája. Az nem az Isten hibája. Mindenkinek megadatik. Csak csinálni kell.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
1: Az elmúlt években a horvát zenei piacon rengeteg fiatal, feltörekvő és nagyon tehetséges zenekar kezdte meg pályafutását. Mai adásunkban egy olyan formációt mutatunk be önöknek, amelyik rövid idő alatt komoly sikereket ért el és óriási népszerűségre tett szert. Ismerkedjenek meg az üstökösként berobbant Tarapana Band fiatal zenészeivel és az ő fülbemászó dallamaival. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!

A Tarapana Band négy horvát fiatal zenészből állt össze. Sikereik elérésében sokat köszönhettek mentoruknak. Damir Bacsics, jelenleg Horvátország egyik legkeresettebb zeneszerzője és szövegírója, olyan dalokat készített a tehetséges zenészeknek, amelyek óriási sikereket arattak. Például egyik daluk 6 nap alatt a legnagyobb videó megosztón elérte a 250 000-es nézettséget. Ezzel az ismert dallal folytatjuk zenés utazásunkat.

A tehetséget hamar felismeri a szakma. Nincs ez másképp a zene területén sem. Sok tapasztalt horvát előadó művész egy dal erejéig csatlakozott a nagy népszerűségnek örvendő együtteshez. Az együttműködésből olyan duettek és szívhez szóló dallamok születtek, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a koncertek teltházasak, a videómegosztók pedig milliós nézettségeket produkáljanak. Az együttes frontembere egy nyilatkozatában a következőket mondta. Mi arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy koncertjeinken a dalaink szövegét kórusban szavalják a rajongók. Ennél nagyobb elismerést nem kaphat egy együttes. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk mai zenei barangolásunkat. Búcsúzik Önöktől a Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetője, Fűri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvi műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.